0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we
1: go. Sobi. Jesi ti radio? Rekom.